0: mit kacsak egy gyűs. Ide vagy gyűs.
1: Völlig die Laolas vernachlässigt heute.